0: Mi kirikszene tamo vahedé, bármogó máta szerített infal, no, mi a bele a fetegövete, szaudi, bárkum lászene, ima húza, vagy kirikszene.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kivégzően támogatom, hogy bármikor már a szerintetén fel. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Szaudi, bárkom lászínén, a húza, vagy kinyugszön.
1: Ovintis, némak informasáun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.